0: Pegasus 17 500 darab készült el, azt ugye nem egyedül saját kezűleg.
1: Nagyon szuper kérdés. Igen, nagyon lehet. Tehát én 99-ben építettük a saját házamot, tehát eltelt 23 év. Az első 10 év még szintén ilyen csodabogárként néztek ránk, hogy még melyik bályokból, mert van tégla, meg van egy csomó szuper építőanyag. És egy ilyen 10-12 éve kezdett egy nagyobb fordulat. Hát ugye a szemléletváltás, a környezettudatosság.